0: reggel, csak reggel, csak reggel. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

Bitang Jó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled. I want another night, give me your fire. Together again.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádió Galaktika című műsor.

0: Pityongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pityongyó Rádiót hallgatod. Check it

volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a rádiózenéket.
2: Vitamin Rádió.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: I like to make this crew seem sad, but the muscles in the house within the funk to real.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Hey ho, halli ho, hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a lazulási velem Szillel, egészen 18 óráig vagyok veletek. Üdvözlök minden külső hallgatót és minden cseteken lévő emberkét, uton, útfélen, ugye? Szóljatok a maminak, a papinak és mindenkinek, a szomszédoknak, mert lazulunk egy óriásit, mit szóltok hozzá? Várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hello, bello, gyertek, gyertek!

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, helló, belló, kedves bitangok! Üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlök minden cseteken lévő emberkéket, és ahol éppen hallgatjátok a Bitangyó Rádiót, én Szil vagyok, ez itt a Lazulási. Szóval, hát kérem szépen, 2026, ugye? Június 23-a van, keddi napocska, Zoltán névnapja. Másodlagos mai névnapok, Szidónia, Zolna, Arszlán, Szultána, Édua, Etel, Zoltána. Hát boldog névnapot mindannyiutoknak. És aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot kívánok. Újra megint meleg van, ugye? Mindenkiről folyik a víz. Hát remélem mindenki iszik ezerrel. Na de, ha nem is iszik, akkor lazul velem, ugye? Vagy iszik és lazul. Minden esetre üdvözlöm a cseteken lévő embereket itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt van a két robotunk, Bobby és R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Lara, Nefert,

City Rockerline 94, üdvözöllek benneteket, nagy puszi mindannyiótoknak, kellemes lazulást. Aztán ugye, jelen vagyok még a heavenface.com oldalon, ahol itt van Lady Sutyerák, Red Jocks, Sunny, Vadrózsa, Varázsszerúza, Abai, de régen láttalak Abai, Aktív Csaj, Afrodité és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, Promise nagy puszi neked, Pusztító is itt van, aztán Aktív Csaj, Thunder Girl, úgyhogy van itt mindenki, minden úton útfélen emberke van, úgyhogy hát remélem, hogy nem fogtok megsülni a mai napon se annyira, és hát ugye jön a hétvége, akár 36-38 fok meleget is mondanak, úgyhogy készüljetek fel rá lelkileg. De erre az adásra is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb zenék, Darkest Night, Red Jocks-tól, aztán Hip Hop Boys, A hegyekbe fent.

Hello, bello, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Pusz, pusz. Jön, érkezik Eminem és Gwen Stefani közös zenéje. Nights Never Die.

Lazulunk 1500-an, ugye élvezitek a zenét, hát remélem, ugye, mindenkinek jó a kedve, még annak ellenére is, hogy dög meleg van, ugye, 31 fok van itt jelenleg nálam,

Hát hogy nem áll, kedves szürke kis segél. Ajánlom figyelmetekbe a jégkrémet. Vagy a fagyit, vagy az üdítőt, jó hidegen. Vagy a csapvizet.

Hejhó, halihó, hát kérem szépen, műsorajánló következik, ugye? Miből lesz a cserebogár? Hát én 18 óráig vagyok veletek. Aztán érkezik kedves Pinokkió, 18 órától 20 óráig, 90-es évek zenéivel. Úgyhogy tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban, ha van kedvetek és időtök. Megyünk az álmok szigetére, mit szóltok hozzá? Egy Kozmonov remixet hoztam. Flammarkers az előadó, aztán Kerozin is befut, hoz egy kis üzemanyagot. Full House Table-ja, 1991-es klub zene, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.

Ugye, milyen jó lenne egy jó kis lakatlan szigeten lenni mindenkitől távol, és csak saját magunkra lennénk utalva. Hát lehet, hogy nem lenne olyan jó, de azért ebben minden rosszban van valami jó, ugye? Szoktam mondani. Csend, nyugalom, lazulás, ugye? Na de hozom azt az üzemanyagot, a kerozint nektek, ki ne száradjatok.

Hejhó, halihó, meghoztam a kerozint, most már biztosan senki nem fog kiszáradni, ugye? Ugye? Remélem mindenki iszik, eszik, és nem bánkódik. Délután van, kérem szépen 16 óra 31 perc, ugye? Ugye? Már lassan, hát reméljük megy le a napocska, és nem fog annyira tűzni, és lesz egy kis levegő, és levegőt fogunk kapni, ugye? az sose árt egy kis levegő. Bár hajnali háromkor én kint voltam az udvaron, és annyira jó a levegő volt, gyerekek, hogy nem akartam visszamenni a lakásba, szó szerint. Na de érkezik egy kis műsorajánló. 18 órától egészen 20 óráig fog benneteket szórakoztatni kedves Pinocchio 90-es évek zenéivel, úgyhogy tartsatok majd vele én utánam, ha van kedvetek és időtök. Ami a zenét illeti, érkezik Chris Rea, On a Beach, egy jó kis punk, unik Deep House remixben, aztán Nana is, Remember Time itt a Bütöngő Rádióban.

Érkezik egy régi-régi dalocska az előadó Nana, Remember Time a dal címe. Én nagyon megszerettem már régóta, és gondoltam, hogy elhozom nektek, kedves hallgatók, fogadjátok nagyon sok szeretettel.

Hey ho, halli ho, hello, bello, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba, lazulunk 1500-al, 600-al, és elnézést a hanggal kapcsolatban, mert hát sajnos vannak olyan felvételeim mostanában, amik hát vagy régiek, vagy éppen halkak, és ilyenkor nekem fel kell, hogy erősítsem a zenét, hogy halljátok, aztán vagy elkapom, vagy nem, ugye, lehalkítani. Na de igyekszek mindenféleképpen. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves Tika, ugye? Üdvözlöm a szerencséseket és a szerencsétleneket. Hát nem más, mint Tika, nagy puszi. Mi az? Végeztél a melóval, hogy itt vagy, vagy csak miattam jöttél? Hát aztán itt még megláttam, kedves, a heavenface.com oldalon is Lady Sutyerákot. Hát nagy puszi neked is, drágaság. Ugye, hát gyertek mindegyik falra, ahol csak vagyok. Úgyhogy várok mindenkit. Érkezik Benassi Brass, egyik dala, Turn Me Up, DJ Kuba és Nathan remixe. Aztán egy 2014-es magyar zene, egy magyar DJ Desi remix, Soho Party, gyere, táncolj! Hát akkor gyertek, táncoljunk!

Közlöm veletek, hogy ma sincsen rajtam nejlonka, ugye, eldobtam, most pár hónapig nem lesz rajtam. Aki nem tudja, az a nejlonka, az az otthonka.

fazer isso, cara. Jönnek ezek halott pénz, amikor feladnád Metzger Viktória és Andrew remixét a Bitangyú rádióban.

0: Hát képzeld el, Tika, ha az sincs rajta, itthon minek?
1: Ja, meddig akarsz, gyere maradj, ja, meddig akarsz, én.
0: Gyere maradj. Itthon nem kell kiöltözni senkinek, aki otthon van. De megsugom, hogy harisnya van rajtam.
1: Szeretek inni, ha boldog vagyok, én szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül.
0: Hello Bello, nagy puszi neked, kedves hava. Üdvözöllek.
1: Amit együtt vettünk most ki.
0: Érkezik egy érdekes zene, Nickelback. Have you remin? Mi egy press play remix. Figyelj, fülej.

A hónom alá csaptam egy magyar zenét, már nagyon rég hoztam, éppen itt az ideje, hogy hallgassuk meg újra, ugye? Nem más, mint Hold Viola 2016 Bánat utca, figyelj, fülej! Aztán majd érkezik Milk and Sugar is, Canto del Pilon címmel.

De jó lesz nekem a tegnap esti tejbe gríz, amit nem ettem meg vacsorára, kihagytam tegnap a vacsorát, és nem lett semmi bajom. Úgyhogy jó lesz nekem, jó, hideg, wow! Jön a tej és a cukor, Canto del Pilón, Milk and Sugar, egy te mind bootlegben, itt a Bitangyó rádióban. Hát bizonytéka, úrinő nem köpköd, majd le fogom nyelni adás után, mert hogy én ugye nem szoktam enni adás idő alatt, az a minimum max iszok, ha úgy van, de azt is módjával, ugye? Bár most igazándiból megsogom nektek, hogy laktózmentes tejet vettem. Én nem vagyok allergiás a laktózra, de bármilyen tejet megiszok. És képzeljétek el, hogy megkívántam egy kortyot, jó hideg tejet, és belekortyoltam, és furcsa volt, mert hogy édesnek találtam a tejet. Létezik az ilyen?

A Lady Sutyerák beküldött nekem egy jó nagy adag palacsintát a heavenface.com oldalra. Hát azon van minden, gyerekek. Banán, csoki, málna, úristen, végem van.

természetesen hoztam magyar zenét is, méghozzá 4 ütemet Sabbath Master-től, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Aztán érkezik Feeder Goodbye Poor Beat Remix itt a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Szerinted?
2: Szerintem.

Na igen, kérem szépen, öreg járgány szivatóval indul, szokták mondani, meg van egy ilyen dal is. Emlékszem, volt Trabantom, Istenem, 6 voltos volt, annyit toltam, én még annyit soha nem toltam kocsit, esküszöm nektek. Na de hát minden kornak, ugye, a 90-es éveknek megvolt a varázsa, és hát ha már varázs, akkor majd 18 órától is lesz varázslat, miközben egészen 20 óráig érkezik Pinocchio, és a 90-es évek zenét fogja hozni nekünk, úgyhogy ne menjetek majd sehova. Tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban. Itt van Feeder, goodbye!

Hát kérem szépen, buli van nálunk a Bitangyó Rádió chat falán, mindenki nyomatja a jó kis gifeket, és hát látom, jól érzitek magatokat. Hát ez a célom nekem, ugye? Ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bitang kötője jó, kötője radio.com, heavenface.com.

Jelentem, itt még nem dörög az ég, még nem, nincs vihar, viszont áll a levegő, és biztos vagyok benne, hogy lesz valami, érzem is amúgy, úgyhogy ilyen volt a vasárnap este is. Nagyon nagy vihar volt itt Kőbányán, hát essen csak, legalább nem kell locsolnom.

hoztam ám én ilyen retro féleséget is nektek, hogy legyen egy kicsit retro érzés is. Érkezik Neoton Familia, I Love You, DJ Desi Retro Sensation remixe fog érkezni. Aztán Robin Schulz, Sugár, egy kis cukor, ugye?

She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tell. Ugye a videóklipben Francesco Yates nagyon helyes fiú göndörhajó. Júj! She's so domestic on the color lights. So far from typical, but take my advice. A másik azért annyira nem jön be.

0: el kell, hogy mondjam, hogy ma is nagyon jók vagytok. Hoztam egy kis Edda zenét, Edda művektől a Hűtlent, méghozzá 2015-ös DJ Ubi Club Mix, figyelj fülej! Szerintem előző életemben én könyves lehettem, mert annyit kalapálok nektek minden lazulási műsorban, hogy ez már borzasztó, ugye? De hát sajnos, vagy nem sajnos, ez a lazulási műsor, ez erről szól.
1: Ez a Bitangyó Rádió.

Remélem jó a buli. Mert bizony-bizony tovább folytatódik majd a jó kis buli Pinocchioval. 18 órától 20 óráig 90-es évek zenéit hozza, tálalja majd nektek, úgyhogy tartsatok velünk, ha van időtök és kedvetek. Az tuti hódziher, hogy érkezik Bad Boys Blue, You Are a Woman, 2019-es feldolgozás. Aztán egy kis Tiesto is becsöppen, ugye? Jó apánk! Méghozzá Secrettel, ez itt a Bitangyó Rádió.

Pinokio már itt is van a Bitangyó Rádió chat falán. Na de érkezik az utolsó zeném számotokra. Az Gordon City egyik zenéje, Imagination, Jack Fell bootlegje, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Előre is, kedves Pinokio, neked jó adást kívánok, és sok fület, és hát majd a többit mondom nem sokára.

Nos, kérem szépen, eljött a búcsú pillanata, mert hogy, ugye, én is emberből vagyok, és nekem is van családom, és hát jó pár napig nem leszek veletek, leutazok vidékre, nem titok, úgyhogy legközelebb jövő hétfőn találkozhatok a hangommal, érkezek majd méghozzá, mivel is? ugye? Hát a Rockvillámmal, úgyhogy várok mindenkit jövő hétfőn a Rockvillámmal este 8 órától. Addig boldogít titeket a többi kedves kollégám, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és mindenkinek majd jó hétvégét, és vigyázzatok magatokra a hét közepén, meg minden egyes nap, igyatok, fel ne forduljatok. ugye? Hát köszönöm a figyelmet, sziasztok, szia voltam, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem. Ő Süsü a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mondszáres, mi vajon a szíved?
6: Terve.

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Rádió. Némi meglepetés árán, ugye? Ronny helyett, hogy érkezem én, hiszen a Ronny ugye betegségi miatt a távolon marad. Utána persze kéz is sem lesz, ezért úgy gondoltam, hogy neten valami, vagy éppen valaki legyen ebben 2 órában, aki éppen unatkozna, vagy éppen szeretne velünk tölteni néhány órácskát még. Szíl után hát akkor azoknak megadatassék. Ó, basszus, megint ez a beszéd. No, szóval lényeg, hogy én vagyok itt most előttek egészen 18-20 óráig. Egyelőre itt állok teljesen tanástalanul, hogy most mit is kellene csinálnom. Mit játszunk? Egyszer egyet, vagy segrepacsit. Szóval gondolkodom. Persze, semmi nem jut eszembe. Ebbe a fafejbe mi is jutott nekem szépen eszembe.

B-Mobil. Egy fantasztikus felvétel, újra értelmezése, ismerős arcok, és a nélküled. Szóval gondolkodom, mit is kellene csinálni? Hát jó, zenélni az egyszer biztos. De hogy milyen zenét kellene játszanom? Na, döntsük el gyorsan, milyen zenét játszunk. Barátok, bízom. Ma gyereknapot tartunk.

0: Szóval várom az ötleteket, kérem szépen. Kinek mi jut eszébe? Hát Bonnie M, talán a kisegérnek, ha körülnézek a listájában, talán találok. Az a baj, Bonnie M, hogyha Bonnie M-et játszok, akkor bizony több zene nem fog beleférni a mai este folyamán. Küdjébe, de aztán ne fügyjél le. Az igazat megvagy, nem vagyok annyira kívánságom műsoros műsorvezető, hiszen ez egy olyan kis gagyi műsor, megmondom őszintén. És persze át vagyok, hogy jól be lehet szopatni a műsorvezetőt, igazából egy olyan felvétel, amit igazából az ember nem ismer, aztán bekérnek. Úgy gondoltam, Merész kifejezése, én meg a gondolat, kérem szépen, ebb gondolat bánt engemet, párnák közt ágyban halni meg. Üden ezért nekedek a szava, kérem szépen, így kedden ez délután. Katya rossz őse van, kérem szépen, Londonban. Túl vagyunk a 33 fokon. És csak nézek előre ki a fejemből, és persze látok, amit látok, látok, amit nem látok. A lényeg az, itt vagyok. Szóval akkor, mit is kéne játszani? Ez itt a főbb gondolat.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Hát kérem szépen, Pitangyó Rádió, tetka! No! Kezdjük előről. Mussunk neki még egyszer. Legyen kívánság műsor! Hát gyerekek, Kata, milyen hallgattak mostanában? Ez egy egészen új Kata. Hallgattak, csak figyel a háttérben. Annyi mindent kéne még elmondanom. Csak remélnek ezek a sustorgó szavak. Na, kisegér a csókos, megint kapja a sajtokat. Én, nekem meg diétáznom kell. Hol itt az igazság, kérem szépen, hát az indikál... Basszus kulcs, nem tudok beszélni! Az igazság oda át van. Kisegér, adsz egy sajtot nekem? A labda van, mikor az áll pöttyös. Magányos menő, mint a vizét vesztett patat, mint az odébb rugott kő. Na, most komolyan.

Na, szóval lehet küldeni szívküldi szívnek, meg ilyeneket tudja, ahogy szokták volt mondani. Egy ilyen kívánsági műsorban. L'amour toujours. Éj, basszus. Átlek mindjárt Artuditu-ba. Nanu, nanu. Ja, az nem az volt, mindegy. Mint az 5 millió magyar. Addig kértem, hogy tudtok kérni, ugye, mert a tegnapi adásom alatt, ha jól emlékszem, még az kedvesem, talán 6-szor ment el az áram egyébként. Ugye ma sincs ez teljesen biztosítva. Már nem fog megtörténni ugyanez a baleset. Eddig nem volt semmiféle X-szer, kérem szépen, hogy behállok adásba. Még az áram is megmagacsa meg át, és visszafele indul meg. Nem értheted, amíg nem értél, nehéz éveken, na, megint Gőgös Gunár Gedeon, meg a Misimasa mosodája. Vagyunk! Na, kedvesem! Jöjj, kedvesem, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt. Engem a hőség, de az nagyon. Én kis naiv, hogy akartam venni klímát, kérem. Na, megjött Kat, úgy kivágom, mint a macskát, szarni.

nincs, mert segítettem rajta. Ugye Wolfi megbüntette. És bizony ezért esik letölteni a rászabott büntetést. Na, szóval mi egy vérből valók vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy mik, vagy mokuk. Na, szóval, fú, basszus, hallod életem? Hát nekem lehet, hogy le kellene feküdnöm, mert mint a surdanak fölment a vérnyomásom. Magas a vérnyomásom, felmegy a lázam, hát kérem szépen, megőrül a babaházam. Most mi van? Na, ja, hát akkor kezdődjék, vagy folytatódjék? Hát kérem szépen, csak hogy özönnek a kívánságok, ugye nem győzöm őket teljesíteni. Eddig ugye egy se jött. Akkor zenélek magamtól, de akkor ráfáztok.

Kata már nincs itten. Beleragadta a szó. Na, kérem szépen. Hát akkor táncra fel. Kert fel a szomszédodat. Csenges át hozzá. Mondd azt neki, hello. Mi a meló? Na, ugye elkezdtem mondani ugye tegnapi napon, hogy bizony, ugye terve van véve, hogy jövő március magasságában kellene terveznünk egy rádiós igazi nagy találkozót. Szóval nem ilyen mini találkozót, hanem egy olyan igazi bazi nagyot. Mint a bazi nagy görög lagzi, tudjátok. Ez olyan bazi nagy bitangyú rádiós találkozó lenne. A megjelenés szinte mindenkinek kötelező, kérem szépen kivétel nélkül. Csak is kizag az én engedélyemmel lehet majd távol maradni. Hát lehet regisztrálni egyébként. Más is megcsinálta ezt egyébként. A rendszer ugye jelzi, ugye újabb e-mail címmel be tudsz regisztrálni, mindegy új e-mail címet kell választanod. Generálsz egy e-mail címet, egy kamu e-mail címet, és már is be tudsz lépni.

Na szóval, mit hallgassunk, gyereke? Ja, most hol tartottunk? Ja, márciusnál, igen, tehát jövő március. Első, második hetébe tervezünk zem-zöm-zum-zum-zum-zum egy rádiós találkozót. Igen, a bubukám Angliába, jöttök a bubunéval? Akkor jó, akkor egy egész repülőgépet meg kell töltenünk. Kibérlünk egy fapados járatot. Szerintem kárzenét kéne, hiszen úgyis végigpofázom az egészet. Úgyhogy mindegy, mi szól igazából.

Bobukám, mehetünk Romániába is szerintem. Ott elég egy buszt bérelni. De figyelj, Daddy! Hát cool az van. Nekem cool melegem.

Gyugyi Dili téged? Még olyan napnak? Akit a Facebook is üldöz, meg a TikTok, meg a Twitch. Jaj, készül az új weboldal, gyerekek, ugye már láttam, sőt már dolgozom is benne, több-kevesebb sikerrel. Ami készít, egészen új tervezésű lesz, egészen egyedi lesz egyébként. Nem a megszokott sablon lesz, egyedileg kódolt weboldalunk lesz, hiszen valaki tett róla, hogy új weboldalt kelljen csináltatni. Valaki szeretett bennünket, vagy éppen engemet. Mert szeretni jó, kérem szépen a bolondulásig.

Akkor maradunk Budapesten, kérem szépen. Szóval jövő márciusban. Életem, te hol vagy már megint? Ki ne esz az ablakon? Na akkor zenélgessünk! Egy végetemérő álom, a Bitangyó Rádióban álom, álom, édes álom. Ákom, bákom. Dutyi Dili. Tudod, veled vagyok.

0: Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki.
0: Hát meg is nagy számban, kérem szépen. Ugye a nagy számok törvény alapján itt bizony mindenki hülye. Persze vannak kivételek, mondjuk például én. És persze szerény is vagyok, igaz kedvesem? De az hagyján is milyen melegen van. Jaj, babám, élőzünk egyet? Á, most nem szerintem. Majd holnap. Hát, kiséged neked a legjobb. Nem kell hajat mosnod. Vidal Sassoon. Hogyan van az a reklám? Az én hajam is attól ment el. Volt valami ilyen. Jön, az másod, most sem fogadtam, de entel az én fogam is attól ment el. Így mennyi jó szlogen volt régen, igaz?

No, akkor nincs kívánság, nincs kérés. Ezt szeretném, hogy ilyen rendesek vagytok egyébként is. Együtt érzek a műsorvezető kollégával, vagyis pontosan velem. Hát kedves kém, ezen nem olyan. Akkor váltunk non-profilt. Hú, gyerekek! Nem volt meg a nyolcszerem, ma se úgy látom. De így folytatom, meg se lesz.

0: Jaj, figyelj, ez a legjobb.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.
0: Hát ez kúva jó.
2: Egy örő, egy borotán. Egy öröti borotán.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

Experience és a felvétel. Egy véget nem érő álom, The Never Ending Dream, a Bitangi Rádióban. Ja, egyébként még gondolkodom. Mit is fogok mondani, kedves szépete neki? Mit jön a bölcsőm és akarom, hogy mi van? Na kérem szépen, egy van. Ez a Bitangi Rádió. Benne egy fafejű. Benne DJ Öci. Sweet Caroline.

Hát a kedves Dutyi, de az javítanám azt, hogy olyan vagy, mint a bárány, mint a fekete bárány. DJ Ötzi!

0: So good, so good. Azt mondja, kedvesen menyem, jól vagyok? Hát nem tudom magam sem, az igazat megvalva. És lemeri írni, hogy most mennek medencézni. Lakerő szövetett DJ Öci és a Sweet Caroline gyed egyik, mint egy fellolgozás egy régi-régi múlt idő zenében. Jaj, na, valamit találtam nektek megint. Na figyelj! Édesem! Kukú!
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Szóval későn érkezők, tehát ugye készülőfélben van egy rádiós találkozó, nem egy igazi bazi nagy rádiós találkozó 2027 márciusában. Az első vagy második hétvégéje lesz majd szerintem a befutó. Viszont ugye március 8-án, mint tudjuk, hogy a nemzetközi Zoltán nap van. Hát igen. Fekete bárányok. Ja, meg van nőnap is. Tagadó bálványok. Üldöztek ördögök. Rej meg kis alkohol. Majd jöttek a... És hogy emeljük a szintet. A rock himnusz. És az alkohol.

És szeretném, már most kijelentem, szeretném, ha többen lennék, mint a múltkorin voltunk. Én megteszek mindent, hogy az összes rádiós, legalábbis a jövő részét összetoborozzam nektek. Viszont ugye ebben majd szükség lesz majd egyébként némi hallgatói segítségre majd. Mi van, boldog karácsonyt? Hát lassan itt van végül is. Lassan havazni fog. Ilyen hava, ilyen... Kárnyikor után már is csak hó jöhet egyébként. Gyerekek, éjszaka akkora vihar volt itt Londonban. Nem mertem kimenni a házból. Azt hiszem elvisz az orkán. Nem az orka, hanem az orkán. Az orkán. Ezek a hasonlatok, édesem. Hát még a földkerek, ugye mindig lesznek rockerek. De sokat beszélek máma. Kérem, hogy te holnap csendbe leszek adás alatt.

egyébként ugye maradni lett volna adásban 18 órát, és ő zenei stílusa ugye igazából a rock zene. Nem állunk ugye messze a fától. Milyen fától? Még belénk csap a villám.

A szívünk acélból készült. Napról nap szépül. Hát legyen az kevésbé. Lényed köztünk él, csak fény szórhat ránk a fény. Földiek, ördögök, angyalok, ez vagyok én. És halljátok dalunk, elindul. Jaj, gyerekek! Te vagy a himnuszunk. Ugye Wolfinak azt mondja, nincsen hangja. Hát nekem sincs. Mi van, hogyha még lenne is, mi? És nem fából. Fából vaskarika.

Na, egy kis alkohol a Bütöngő Rádióban. Csak mindenki belekerüljön ugye a mámorba. Egy rock himnusz a Bütöngő Rádióban. No, édesem. Erre varjunk gombot. Egy rock bus, ami nekem is igazából tetszik, gyerekek. Hiszitek, vagy nem hiszitek, ez a rock zene tetszik? Ez van egyébként a babám hatása. Vagy hatása van rám. Egy kisugárzása van, kérem szépen, Csernobilnak. Engem megfog. No! Peace in Black! Blind and Frozen!

Blind and Frozen. Jaj, életem, hát érez a mondandóját a dolognak. Itt a vonzás hatalmáról szól a történet. Így basszus, már húsvét van. Rohan az idő, kérem szépen. De előbb karácsony volt, most már húsvét van. Nem baj, babám, megyünk a szigetekre, tudod.

ne szedd, hogy tudod, hogy jártam, én is látod, megvanásba részesültem. Az anyám ideges úristenit. Mondta, hogy csöndnek lehet volna maradnom. Kicsim kiengeszteltek. Hát most játszom a muzsikát neked. Legyen az az engesztelő muzsika. Pixed in Black. Ezért már megkapom a kis üvedet, nem legalább?

Dübörgám a rockra, gyerekek! Egyébként Gazsi barátommal minden igaz, akkor egyébként idén megyünk még egyébként egy Beast in Black koncertre. Mondom, a minden igaz. És persze, hogy ez a lemez már megvan a birtokomban, hiszen szerelmemtől ezt a lemezt megkaptam ajándékba a születésnapomra. Azat is persze ékessége a lemezgyűjteményemnek. Viszem magammal mindenhova is.

gyereke, a hülye fafejű Pinokkió, ugye? Kitalálta nyár kell és közep, hogy vesz magának egy klímát. Egy mobil klímát. Hát a gyerekek, ma megnéztem legalább 20 oldalt, ha nem 25-öt. És szinte az összes helyen out of stock egyébként az a hülye klíma.

No, kérem szépen, bitangyorradio.com, benne a Beast in Black nevű zenekar és a felvétel a Blind and Frozen.

De nekem gatyó kell, nem inkel. De azok egyet ingyen. Ja, megfelelt olyan, hogy te is mondd a maskarabot, Sárlott, külön izé, kódex kell hozzátok. Na, egy nagy kedvencem. Vörös István. Prognózise. Hajsz a közben.

0: az a tipikus felvétéként, ahol általában el szokott gululni a gyógyszerem.
1: Mert nincs már visszaút.
0: Hát nincs már visszaút. Prognózis.
1: Nem sajnálom, csak élni szeretnék.
0: Hagyjatok élni!

tenni, hagyjatok élni! Prognózis! Én az időt nem sajnálom, csak élni szeretnék, hagyjatok élni! Hát minden, ami jó!

Vörös István és a Prognózis. Ja, hogy pontos idő, kérem szépen, mennyi a pontos idő? Azt mondja, 17.8.53, ja, na, szóval, hát gyerekek, a lényeg az, hogy ugye ez a Bitangió Rádióban a Falfejő Pinóki egy egészen szokott időpontban, hiszen kedről van szó. Ugye kedden ilyenkor Roni szokott ugye az adásban lenni, de hát ugye ő megbetegedett, aztán ugye Kéz is kidőlt a sorból, ugye, aztán maradtam én, mint ugye Jolly és a Joker. Na, képzeljétek el, hogy van már nekem egy nagy örömünnepem egyébként, hiszen van nekem egy csodás lányom, aki egyébként ma ünnepi születésnapját, és hát ugye nem szokott engem nagyon hallgatni, de innen is kívánok neki nagyon sok boldog születésnapot, kedves lányom. Úgy, ezt megkönnyeztem. És persze van egy csodás fiam is. Az egyik kedvenc felvétel ez a felvétel ezen óta. Nap után, minden nap délután eljött a dédapám. Mesélt olyat, mesélt sok csodát, igen, mesélt sok csodát, lódított is.

0: mikor a lovon járt, s a nőknek úgy imponált.
1: Mondta nekem, hogy
0: belé esett egy szőke hajú lány, ez a szőke hajú lány lett az indi.

elmegyünk, s úgy leszünk mindkét jó barát. Kisfiam, így szól hozzá, Frere is Károly és a Skorpió. Hagyjuk itt a város zaját, jöjj vele! Dédapám a Bütangi Rádióban. Egy legendás korszak, legendás felvételi Bütangi Rádióban. The best music.

nem, hát nem gagyizok azért annyira le, te. Olyan 9000-es, 12000-es szeretnék venni. Egy fantasztikus dal, egy fantasztikus szöveg, kérem szépen, Scorpio Fréris Károly, azokra a 74-es évekből. Egy igazán kultikus dal. D. Nagy Lajos. Bizony, bizony, a Forrest egy párszor megfordult annak én a diszkóimban, mint úgymond sztár fellépő. Bikini és a felvétel. Mellett.

0: Oké, megteszem, de szerintem a bátyja is megteszi.
1: Megmaradjak.
0: És ezt persze köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat kicsi lányom nevében is. Megérdemli.

jó ez a dal is. Hát kérdésem, végén még rocker leszek. Rocker 2. Magad mellett az ablakhoz én is odaférjek, mesztelen vállathoz érjen a vállam. Engedd, hogy megkívánjam.

Igazán szép hangszer a gitár, kérem szépen. Szeretem hangszer, akár csak a zongor, illetve az orgona. Rengeteg fantasztikus hangra képes a gitár húrja. Kell hozzá egy jó kéz. És bizony jó kézben van az a gitár, akkor bizony-bizony sír az a gitár. Bikini, Dény Nagy Lajos és az agy helyett magad mellett. No, kérdezem, hogy az ember ugye így már így az ideje derekán túl, ugye ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, és hogy hát mit művelt az elmúlt 60 év folyamán, és hát bizony voltak benne jó dolgok is, persze voltak benne persze rossz dolgok is, hiszen ugye így kerek a világ, hogy van benne jó is a mérlekbe, és persze van jó is, ugye. Így persze eme férfiasságom derején, mondjam így kifejezve szépen magamat, kérem szépen, ugye jött az életembe egy lány. Úgy is mondhatnám, hogy jött a csodatévő lány. Ezt úgy hívnak, hogy Zorka. Hát a csodatévő lány. Legyen még velem sokáig.

Szóval, kedves Nefertiti, a kérdésedre válaszolom, azt hiszem talán olyan 2 hét múlva, tehát azt hiszem jövő hónap elején indul majd a weboldalunk. Hozzá lehet férni persze majd regisztráció nélkül is, illetve lesznek olyan funkciók, amiket bizony majd el lehet érni regisztráltan is. Ilyen például az a színállítás, ugye a háttérállítás, illetve ugye van egy olyan funkció az oldalon, hogy lehet majd ugye írni, ha műsorítanak ugye adás közben, a oldalon keresztül. Jaj, de magas, tehát aki nincs benne a cseten, de szeretné írni adásban, hogy te hülye, mekkora hülye vagy, hát látni fogja, és meg tudja tenni majd a külső hallgató is. Na kérem szépen! Bódi László, alias Cipő, és a Republik. Szintén voltak már rengeteg szerepként a diszkóimban, Pécset ugye is, Harkányban is. Éppen fénykorukban. Rángatom a ruhádat, még, ennyi nem elég.

Kicsi az ország, nagy a bánat. Hát ugye persze a bánat már múló félben van, úgyhogy hiszen volt egy rendszerváltás Magyarországon. Kicsi vagyok, ha meg nem... Van, aki örül neki, van, aki kevésbé. Ennyi nem elég. Politikát nem hozunk a rádióba. Bálna, repül a bálna, mindenki... De azért repül a bálna. Gyász,

0: No, kérem szépen, tehát aki hülye, az is marad, ugye ez volt, tehát ugye Cipő vagy és Bódi László és a zenekar, ugye a Republika Bitangyó rádióban. Hát gyerekek, túl vagyunk az első órán már egyébként, igen, belekezdtünk már a második órába, és hát ugye volt a múlt hét végén egy fantasztikus nagy koncert Budapesten.
1: Bingisztán miniszterelnöke. Este 7-től élőben láthatják, ahogy reagál az őt ért korrupciós vádakra, beszél az ország problémáiról, és saját elmondása szerint megoldást kínál Bingisztán látszólag kilátástalan gazdasági helyzetére. Tehát este 7-kor jövünk élőben az ország vezetőjével.

0: azt hiszi, hogy ez az ország, ahol én járok hozzá az adóshoz.
1: Mit hozhatunk az urat?
0: Egy vizet. Legyen kedves.
2: Erre mondja nekem, megnézem, hogy mit tudsz.
3: Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért. Ha ebből az igazság szérumból csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába, bevall minden biztonságot, amit elkövetett 8 év alatt, és képtelen lesz hazudni.
4: Kezdjük!
3: Isten áldja Bincsisztánt!

0: Átkerül szépen az ózdi fiú. Miből lesz a cserebagár, azt is mondhatnám.
1: Az anyám, hogy de szeretem pénzt.
0: Ugye föltűnt a való világban annak idején. Aztán ez lett belőle, kérem szépen. Jött az a felvétel, ugye rengeteg támadás érte a muzsikát, annak a szövegét, és persze annak a videóklipjét is, és persze, amit a koncerten is előadtak ugye hozzá. Dramaturgiát szintén hatalmas sport kavart, kérem szépen a médiában. Ez tehát, hogy Majka is a felvétel, a Csurran a Cseppen, a Bütangyó Rádióban, a Fafejú Fafejú Pinóki, egészen 20 óráig.

Baby, baby! No, kereszt, ugye ez a bitangy rádió benne a falfejő Pinocchio egészen 18-ra. Ugye holnap ugye szerdáról lévén szó, ugye holnap ketten leszünk ugye Pittel majd egy adásban. Én érkezem 18-rától a Maxi Sensation című műsorommal, aztán pedig engem követ majd ugye 20-rától Pete és a Eurodance Mania.

0: Számon ébred.
1: Egy fantasztikus hang.
0: S könnyűnek érzed.
1: Ő Révész Sándor. És a piramis. Ha volna két életem.
0: Jaj,

egy fantasztikus korszak, kérem szépen. A fantasztikus korszakban egy fantasztikus hang. Révész Sándor és a piramis. És ha volna két életem, tudnám, amit ma nem.

0: Szakaszi, hogy ez a Bitangyorádó benne a fafejű Pinokkió egészen 20-ra, aztán pedig megyünk majd szépen csicsikálni, vagy éppen pihenni, vagy éppen nézzük ugye a meccset a tévében, ha minden igaz, nem marad el, mint a napest, ugye a második fél, de ugye kérem szépen a francia meccsnek. Mi lett a vége a francia meccsnek? 1-0-ig láttam. Szóval kérem szépen a világ, az egy nagy űr, amivel ugye többen is benne vagyunk a világ minden pontjáról. Sokan születünk ugye szürkének, igazkodás szürkékészségért is persze van az a nóta, hogy nem mindenki születik szürkének. És vannak a kivételek, akik bizony kérem szépen szürkének születnek, mind a kisegér. Ő nincs már, de van albinóban létezik kérem szépen kisegér, de milyen ki az izigvérik szürke kisegére. Mert ez a Bitangyó Rádió, és bizony-bizony, nekünk van egy szürke kisegerünk.
1: Hagytátok, hogy feladjuk. Ezzel szeretnénk búcsúzni. Halottpénz 15.
0: Én ott leszek, mikor feladnád, vagyis pontosabban mi, mint a maga Bitangyó Rádió, ott leszünk, mikor feladnád.
2: Mikor feladnád, amikor fejedetlen hajtanád.
0: Bitangyó Rádió.
2: Nagy elmet az élet.
0: Halott pénz.
2: Összenőtt vele teljesen.
3: Összetölt álmokból recycling.

0: No, kérdező, akkor várjuk együtt a tavaszt, hiszen ugye mondottam 2027 márciusában. Egyre még csak egy hátsó hagyalapi gondolat, hogy össze kéne rántani egy igazi orbitális nagy Bütangyú rádiós találkozót.
1: Most, hátul középen oldalt.
0: Na figyelj, kisegér!
1: Aki itt van, legugol!
0: Na legugol, gyessék! Ne sumálkolj!
1: Ha legugolva majd elénekelnénk egyszer ezt a refrént.
0: Tessék legugolni!

0: Ugye azt tudjátok, hogy egyikünk sem szürkének született.
1: Hát ez így nem igaz teljes egészében, ezt megcáfolja az én kis barátom szürke kisegére.

Szóval kérem szépen, a lényeg, hogy nem szürkének születik senki sem. Persze, hogy ez alól vannak a kivételek, hiszen mint tudjuk, ugye mindig a kivétel erősíti a szabályt. Lásd, szürke kisegér. Jogos, barátom, többször ugye hallgattuk ezt a felvételt, és bizony, mindig meg szokta szólni ezt a felvételt, ezt az előadott igazából az énekest, hogy ez az énekes, ez nem is annyira jó énekes, ez inkább csak visszahozza a csapatot. Én igazából teljesen másképp látom ezt a felvételt, legalábbis nekem, mint rock, ez a felvétel tetszik, na. Kimondom őszintén, basszus, tetszik.

0: jelző, egy magányos gitár.
1: Ez még halott pénzkoncert volt.
0: Elment mindenki már.
1: Hosszián és az éjféli lány. Szerintem semmi baj nincs evel a hanggal.

Ugye rengeteg zenei műfaj létezik a világban. Ezek egyike a rock. Erre ugye azt mondják, hogy rock az örök és persze elpusztíthatatlan. Ossian és az éjféli lány a Bitangi Rádióban. Egy biztos, vannak olyan muzsikák, olyan felvétek, amiket bizony nem lehet elvitatni. Hiszen bizony egy bizonyos időben egy bizonyos generáció nőtt föl egy bizonyos felvételen.

0: Szóval kérem szépen, hogy a generációk nőttek fel ezen a felvételen is.
1: Milyen szép
0: Kobori János. A figyelmesen is nem lehet közöttünk. Omega és a Petrom lámpa.

Az igazi klasszikus egyet a pokolgép és a lágere, a gépinduló. Ezre kénekelték a felvételt. A kabátom nem balon, és persze az arcszeszem is csak pitralon.

Hát ez nem P-mobil. Ez pokolgép. Így megjött János is. Megjött a hódító. Szúzunk az éjszakában.

0: Jelent válaszán belecsaptunk a húrógóba, a Bitang Rádióban, nap a fejé fáfi a Pinóki, ugye kedről lévén szó, amúgy is ugye zúzás lett volna Ronival. Tőlem viszonylag távol eső műfaj. Pokol gép és a gépinduló a Bitang Rádióban. Most pedig ellátogatunk egy olyan fővárosba, egy olyan városba pontosabban. Egyébként nekem is volt némi kötődésem szüleim révén. Ez a város Szombathely. Mondom csak el, hogy ez a Lord felvétele.
1: Élete valahol véget ért, a szíve már nem dobog. Fekete földvén, örökre megnyugodott. Nem síratja senki őt. Nem könnyeznek a sírja előtt.
0: Hát az orkám.
1: Csavarhoz.
0: Ebben az örteketed is benne van helyjel közzel.
1: Lányosan kóborolt, senki se volt,

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyetlen szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

0: Ugye mindig megvolt a két tábor. Kezeket fel! A diszkó és a rock között. Ki ezen nőtt fel, ki azon nőtt fel. Egyébként érdekesség, hiszen én egyébként a rockon nőttem fel, úgymond. Ugye nekem két bátyám is van, szintén hatalmas rockerek egyébként. Ugye mi hárman laktunk ugye egy szobában, ugye annak idején gyerekkoromban. Hát állandóan ugye én voltam ugye leszavazva, tehát ugye nekem azt kell mindig hallgatni, mint igazából ők hallgatok, ugye Deep Purple, meg Nazareth, meg nem is tudom, miket hallgatok annak idején. Szóval bizony azokon nőttem fel. Aztán valahol félrecsúszott az életem, és átpártoltam a könnyed zenei világ fele.
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Kisiklott a vonatom, ráhutott a C-vágányra.

0: Szombathelyi Lord a Bitangi Rádióban. Éppen, zord, félben, és a Vándor.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok! Hogy
0: egyébként ez igaz élmény volt itt lenni veletek ebben 2 órában.
1: Továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord Sándornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg.
0: Szóval a Bitangi Rádió benne egy félresiklott műsor, ami igazából ugye 90-es éveknek indult, aztán kívánság műsor lett volna belőle, aztán lett belőle egy rock műsor. Akkor érkezik egy olyan felvétel, amit igazából én, amikor ilyen műsort, ilyen zenéket játszom, hogy akkor mindig leszoktam játszani ezt a felvételt, mert bizony-bizony, hogy akkor ennek a felvételnek itt a helye. Annót eredeti, ugye, ismerős arcok, és enélküled.

egy gyönyörű hangszer, nem is kell több szinte egy dalhoz. Ismerős arcok és a nélküled a Bitangyó Rádióban. Egy igazi himnusz, kérem szépen.

gyerekek, az igazatom megvallva. Ki nem álmodott gyermekkorában egy világot? Szerintem mindenki álmodott egy világot. Hát irány Miskolc, a kezdetek kezdete. Mikor még Pataki Pataki volt, az Edda még Edda volt, álmodtam egy világot magamnak.

0: ad nekem.
1: Hát álmodtam egy világot magamnak.
0: Újra átélem örök hangjait.
1: Ha szól az ének.
0: Ha szól az ének.
1: Álmodom egy világot veled.

0: Dötyödil és a csillagbörtön.
1: Fáztam eleget az utcák kövén, falhoz dőlve rád vártam én.

0: mégis hajt valami hozzád.
1: Mégis hajt valami hozzád.
0: Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt.
1: Álmod.
0: Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Adj hitet a magas falak előtt. Bitangyó Radio.com.
1: Adj

0: Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.
1: Meg bizony.
0: Nek így.
1: De milyen jól megírták.

0: hölgyeim és uraim! Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
2: Véletlenek nem léteznek.
0: Hallod, babám?
2: Pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Sleeping Sun. Ez már a Night Wish felületre itt a... Itt a Bütöngyő Rádióban, tehát ugye Sleeping Sun és a Night Wish.

nem Living Sun, hanem Sleeping Sun. Egy alvó nap, Ütöngő Rádióban, Night Wish, szóval Sleeping Sun.

Ugye volt a több korszak a formációnak egyébként, hiszen volt, mikor Darja volt a csapat énekese. De valamiért mindig megmaradt a csapat a népszerűsége, énekesnőtől függetlenül. Nightwish! Ghost Love Score!

Hát Mázli, kösz, hogy benéztél hozzánk, jó pihenést neked! Lassan persze... Lassan persze megyünk mi is majd...

Egyébként a Night Vision, hát nem tudnátok, egy finn szimfonikus metal együttes. Azon belül is persze a power metal. És heavy metal áll a legközelebb ugye hozzájuk. Night Vision, a Vitangi Rádióban. Egyébként a csapatot 96-ban alapították meg, tehát 96-ra alapult a formáció.

Ugye ez még mindig a Night TV-s feltörés a Amaranth a Bitangi Rádióban. De én persze lassan már búcsúzóra fogom, és persze, hogy szoktam volt mondani, hogy a farkőket felvágtatom. Este van kiki nyugalomba, feketénő bowlingot az Eper falombja. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben egy kitüntető figyelmét eme néhány kórácskában. Ugye holnap érkezünk majd Pete-tel, ugye én érkezem előbb ugye 18 órától a Maxi Sensation-nel. Majd ugye Pete követ engem 20 órától a Eurodance Mániával. Ugye azt mondták volna, hogy a jó borból sosem elég, ugye hát belőlem sem, ugye úgy látszik, hogy a hétfőn is voltam, a mai is legyek, és persze holnap is lesz, tehát ugye a három napból háromszor hallhattok

Szóval időpont, ne felejtek, tehát 2027. március. Erre lehet nagyjából készülni. Persze, sok mindentől függ, ugye, hogy tudunk-e majd helyet találni. Esetleg a tavalyi hely megvan-e még, nem tudjuk. Még nem ültünk össze a csajokkal megbeszélni ennek a pontos részleteit. Holnap találkozunk 18 órától. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő, és persze egyben kitüntető figyelmét. Munkából, munkába, jacuzziban, jacuzziból. Most csak akkor engedjetek meg, hogy utolsó felvételként érkezzék egy kedves barátom egyik kedves felvétele. Hát kedves kisegér, köszönöm szépen a barátságodat és a rengeteg munkát, amivel támogatod a rádiót. Demeter Balázs. Ezzel búcsúzom.

Amatőr Balázs és az Afganisztán. Szóval kedves szürke kisegér, neked különösen köszönöm a barátságodat, és tényleg meg annyi segítséget a rádió részére. Remélem, hogy a barátság megmarad örökre most már, erre a kis időre legalábbis, amíg élünk és meghalunk. Ugye, uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmét, további szép estét, Dimitri Balázs és az Afganisztán. Sziasztok!

persze, hogy már előre szeretném megköszönni ugye három hölgynek. Akkor ugye egy itt van, ugye ő Tika. Ugye a másik ugye Maskora és Békat. Ugye általában ugye ők állnak mindig ugye a bitangőrjátos találkozók szervezése mögött. Nem ennyi sikeres találkozón vagyunk már túl egyébként, azt hiszem 3-4-en vagyunk már túl, ha ilyen nagy találkozót illetően. De bizony, hogy tavalyi voltam, ugye vitt eddig mindent. Szeretném most ezt megdönteni. Vegyél te is részt benne. Döntsük meg a tavalyi évet. És vissza. Jövőre legyen még jobb.

0: további szép estét.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: www.hangyorradio.com.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyok.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió.
1: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
3: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.
3: XIL-lel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.